0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, ezzel indítottuk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a rádió egyen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinna partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban. Viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rocsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen következik délutáni roadshow, 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantisszal és a Stay a Little Longer.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra, a következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint Bibi Rex, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where Is My Husband is jön, de készülött például X-Sensera és Misha Miller Don't Leave-jével, a kezdésen pedig Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, ezt szinítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 3 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal. Mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ez érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door, ezt indítom a rádió egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor fél négy előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, 10-én mondani a rádió eszlogát, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket, most egy újdonság a Raytől, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játszunk az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, akiknek jövő héten ugye rócsajuk lesz. Erről a következő órában mesélek. Abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mint hogy rövid lett volna, mert ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint Kato és a Turn the Lights Off. Ezt indítom már is a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék rócsó, délutáni rócsó, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunaújvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A rócsó 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól, szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság a Blood Run in a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az adóhatósági ellenőrzések jövő héten is folytatódnak Baranyában. Jobbára napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. Országszerte megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, közölte az Agrárminisztérium. A kormányhivatalok szakemberei Baranyában is vizsgálják a termőföld védelméről szóló törvényben szereplő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés során figyelik a termőföldek engedély nélküli igénybevételét, és azt is, hogy a művelési ágak egyeznek-e a valóságban, a nyilvántartásban szereplővel. A 29. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Vasárnap a HRM Kozár Misleny a sereghajtó Békés Csabához látogat. A meccs este 7 órakor kezdődik. A Szentlőrinc ezúttal hazai közönség előtt játszik. A csapat a 7. helyen álló Videotont fogadja. Ezt a találkozót délután 5 órától játsszák. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. Siklóson az új körforgalom építése miatt jelentős forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkák miatt útszűkület és félpályás útzár érvényes Mohács és Pécsvárad, valamint Sátorhely és Villány között. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
4: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisa, pulzusának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111 legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk délután, ahogy az előbb is mondtam, játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, Anthony Tomár is.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Hát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa is a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerme, egy köztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő dolog, és az is az, hogy május 24-én Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd, ez pedig az igazi mai slágere, a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my brand new song, now on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma alakul meg Magyarország új országgyűlése. 25 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyászfeladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. A Körmend elleni hazai győzelemmel már május elején eldőlt, hogy az NKA Pécs férfi kosárlabda csapata a következő szezonban is az élvonalban játszhat. A bajnokság azonban még nem ért véget, ma újabb mérkőzés vár az együttesre, ezúttal idegenben. Az ellenfél az oroszlány lesz, a meccset délután 6 órakor játsszák. Szombaton rendezik a Mária Gyűdi zarándoklatot. Pécs és Mária Gyűd között az 58-as út mentén halad a zarándoklat. Az autósok fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között burkolatot újítanak fel és parkolókat építenek. Félpályás útzár érvényes és megváltozott a forgalmi rend is. A katátfai bekötőúton útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt néhány napon át útszűkületre kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fallout Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is. Egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. Most épp az oldalán Faithless, Bibi Rexával közösen. Ez a New Religion, itt a rádió egy.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágermely.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Viktor Vasarely előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál. Napközben akár 25 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Viktor Vasarely előtt tiszteleg az idei Pécsi Zsolnai Fényfesztivál. Július 2-a és 5-e között rendezik meg a programot immár 10. alkalommal. Idén a belváros mellett újra kiemelt helyszín lesz a Zsolnai negyed és a Kodály Központ hangversenyterme. Az alkotások között számos mű megidézi majd Vasarely opárt örökségét. Idén is megtartják a Zsolnai Light Art Video Mapping versenyt, ezúttal olasz, kínai és bolgár alkotók versengenek majd. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotások ugyancsak Viktor Vasarely munkásságát idézik meg. A fényfesztiválról részletesen a rendezvény hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. A labdarúgó NB3-ban vasárnap újabb fordulót rendeznek. A PTE Peac jelenleg a tabella 13. helyén áll. A csapatra nehéz meccs vár, ugyanis a bajnoki címre pályázó, jelenleg második helyen álló Nagykanizsa otthonában játszik majd. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Az eredetileg meghirdetettnél egy órával később, délután 6 órakor lép pályára a PMFC május 10-én. A csapat a Dunaújváros együttesét fogadja a PMFC stadionban. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. Siklóson az új körforgalom építése miatt jelentős forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkák miatt útszűkület és félpályás útzár érvényes Mohács és Pécsvárad, valamint Sátorhely és Villány között. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt, minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videokamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A Giga LED falakon. Nagyon menőn néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
8: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért a középiskolai felvételi általános időszaka. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Idén több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. Elkezdődött és szombat este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója, amelynek során rászorulók számára gyűjtenek tartós élelmiszereket. Összesen 240 településen várják az adományokat. Baranyában 21 helyszínen lehet leadni a felajánlásokat. Pécsett 12, Mohácson 3, míg Komlón, Siklóson és Szigetváron 2-2 áruházban lehet találkozni az önkéntesekkel. A felajánlott adományokból a tervek szerint 3-5 kg-os csomagokat állítanak majd össze, melyeket a térség rászorulóihoz juttatnak el. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítése követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik. Szombaton rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. Pécs és Mária Gyűd között az 58-as út mentén halad a zarándoklat, az autósok fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között burkolatot újítanak fel és parkolókat építenek. Félpályás útzár érvényes és megváltozott a forgalmi rend is. A katátfai bekötőúton útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt néhány napon át útszűkületre kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene 10-ként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én. Exen például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul, szóval onnan kell figyelni.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma alakul meg Magyarország új országgyűlése. 25 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. A város önkormányzatának közlése szerint május 12-én kedden lemosó permetezést végeznek a közterületeken álló fákon, csipkés poloska, aknázómoly, illetve gombás betegségek ellen. A munka áthúzódhat az azt követő napra is. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, és ha az időjárás nem lesz megfelelő, akkor a permetezést egy későbbi időpontban végzik el. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódium beszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, kresszparkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 13:30-kor indul, és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit. Szombaton rendezik a Mária Gyűdi zarándoklatot. Pécs és Mária Gyűd között az 58-as út mentén halad a zarándoklat. Az autósok fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között burkolatot újítanak fel és parkolókat építenek. Félpályás útzár érvényes és megváltozott a forgalmi rend is. A katátfai bekötőúton útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt néhány napon át útszűkületre kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágere pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startol a roadshowjuk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620 311 111, lehetőleg 10-ként mondani a Rádió Esztogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és One Republic-tól, amit indítok a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál. Napközben akár 25 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Pécsi Zsolnai Fényfesztivál. Július 2-a és 5-ek között rendezik meg a programot, immár 10. alkalommal. Idén a belváros mellett újra kiemelt helyszín lesz a Zsolnai negyed és a Kodály Központ hangversenyterme. Az alkotások között számos mű megidézi majd Vazarelli opárt örökségét. Idén is megtartják a Zsolnai Light Art Video Mapping versenyt. Ezúttal olasz, kínai és bolgár alkotók versengenek majd. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotások ugyancsak Viktor Vazarelli munkásságát idézik meg. A fényfesztiválról részletesen a rendezvény hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. A labdarúgó NB3-ban vasárnap újabb fordulót rendeznek. A PTE Peac jelenleg a tabella 13. helyén áll. A csapatra nehéz meccs vár, ugyanis a bajnoki címre pályázó, jelenleg 2. helyen álló Nagykanizsa otthonában játszik majd. A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik. Az eredetileg meghirdetettnél 1 órával később, délután 6 órakor lép pályára a PMFC május 10-én. A csapat a Dunaújváros együttesét fogadja a PMFC stadionban. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. Siklóson az új körforgalom építése miatt jelentős forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkák miatt útszűkület és félpályás útzár érvényes Mohács és Pécsvárad, valamint Sátorhely és Villány között. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Laci, Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját,
1: itt a kávéját, az öreg kis nyugdíjas bácsi. És arra repült egy galamb. Te ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
2: Ha meg mit csinál a galamb, ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
1: Össze-vissza szarja ott annak dolgokat.
2: Úgy van. Hova szart?
1: Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
3: Felbosszantotta magát?
1: Felbosszantotta magát a bácsi. Ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
2: Fölháborító.
1: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyesedéket.
3: Meggyanúsítja, hogy Soros Bélem,
1: és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták. Ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot. Nagyon sok mindent.
2: Benne vannak még a régi emlékek.
1: Így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború. Talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
3: De mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
1: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
3: látni mögé. Látni akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt.
1: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyverbe. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem talált el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
2: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
1: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban második világháború, mikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
3: Szeretném képzelni?
1: Nem hiszem.
2: Jani bátyám, gratulálunk.
1: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
3: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
1: Igen, végre csönd van.
4: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
1: Azt minden ember.
4: Ez jó.
2: Kávézni, meg
4: cigizni. Jó.
3: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
2: És ez csak... Jó, nédi, lőnek!
1: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem talált el senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
2: De kedvesek.
1: Elengedték.
2: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják
3: ezeket? Lehet, hogy szokott gyakorlatozni az előkertben.
1: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
3: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ez egy ilyen légkiskával.
1: Igen, egy cigivel a szájában.
3: Igen.
1: János bácsi előjött.
3: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
2: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvodaablak?
3: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe, meg tudja, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van. Tudod, így
2: átszázó háló.
3: Átszáháló.
2: És megcsillant a távcsövön a fény.
3: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
2: fegyver
3: tudom,
2: az autóban.
3: Megyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
1: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
3: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
1: Terepszínű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
3: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
1: De nagyon durvényi megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
3: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
2: nem is volt kérdés.
3: Ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét. És akkor,
1: igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
3: olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolságra át tudott volna törni egy üveget.
1: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is van, aki nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el tajám, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsiban. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
3: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Mömaxba.
1: B. Lövöldözni kezdesz.
3: B. Szerzel magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
2: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
3: A galambra.
2: De a galamba fenn van a fán.
3: Akkor tegyél ponyvát a fára. Tessék.
1: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
2: Na várjál már!
3: Azok ott vadászfegyverek.
1: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
3: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
1: 4 vadászlőfegyver, 1 légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
3: Talás.
1: Elhiszed?
2: Az ez kemény.
1: Azért ez nagyon kemény.
3: Rendőrség, haló, jó napot!
1: Tessék!
3: Jó napot, kérem jöjjön ki.
1: Mit csináljunk?
3: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz ez?
1: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
2: Nincs is fegyverem,
1: és nem is élőttem arra a galambra.
3: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
1: Nem. Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodába. De oda akartam belőni.
3: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az öné?
1: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
3: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
1: A felesége fejére rajzolt célkereszt. Tényleg az öné.
3: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
1: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszótéren a feleségének egy álcahálóval, János? Ezt meg tudja magyarázni?
3: Miért van a postára elérve, hogy stüssi vadász?
1: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
2: Készült tényleg.
3: Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitáló olyan megrafa konzervekkel?
1: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztő és WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
3: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
1: Lőnek vissza, igen.
3: Ez egy régi konfliktus.
1: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
3: De akkor miért ólommal?
1: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
2: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
1: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem lehet, hogy lejönnék rá, most ide belőne valaki.
3: De miért engedték haza másnap?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
3: Hogy belőtték hát, gondolom, ablakát.
1: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rálőtték galambra.
2: Ez egy nem átgondolt cserekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
3: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
1: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salát

0: pultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
1: Teljesen állami, így izé, és az volt,
0: és egy AB menüje van.
1: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svédasztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, ha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek.
2: Sütkörbe.
1: Igen, köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
1: Tehát magának szú... veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős konyhát.
1: Ők azért ott sírkálnak, ott sírkálnak.
2: Jó, azért
0: 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
1: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
0: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezet is. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
1: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
0: igen.
1: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
0: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze megvalósulna, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg, hogy egy kicsit jobb minőségű ételeket legyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláthatod, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
1: Úristen, nekem...
0: És amit azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
2: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
0: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
0: Fecnik beleszaggattak.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
0: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
0: Bélszíroló. Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
0: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
0: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
0: Semmi nem volt benne.
2: Egy volt?
1: Igen. És a roló szavak, amit legyenek
0: ezt. Roló volt a neve.
1: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk az izéről, a kitelepülésről, hozok neked,
1: nem
2: érdekel. Nagyon finom.
1: Nagyon finom. Elmondom, mi volt a prémium étel.
0: Na, mi volt a prémium, tessék.
1: És mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
0: Igen.
1: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
0: Metszószal.
1: Metszószal, főtt krumplival.
0: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt. De
1: nem,
0: a metszósz...
1: azért ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
0: Ja, ledarálták nektek?
1: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
0: Vagy arra kerülni előre megrágtam.
1: Valaki valaki megrágta.
0: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
1: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
0: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
1: A cukros sóskaszósz krumplival.
2: A jó az nem ilyen.
0: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
1: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
0: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves,
2: semmi
0: ami jó volt.
2: Nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami
1: de
2: kettő darab ilyen vegeta
1: volt.
2: Volt
1: aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
0: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Van élet a halál után. Tehát azért háromszor álltál.

0: sorba, kicsit citromízű tejbe grízi, finom, hamis kakaóporral a tetején.
1: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: három hússal,
1: és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt az kicsim.
1: Hát, igen. Szerintem az olaj.
0: De olaj volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, mert bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, a kaják illata. Tehát azért milyen szenzoros, tehát tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában.
1: A szaga, tudod, hideg fémszag.
0: Igen. Náluk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete nem volt.
1: Tudod, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
0: Igen.
1: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
0: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek. Igen. A moslékból, igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
0: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csokikrémmel piskolt a kocka. Végén elfogy a csokikrém, és már csak a száraz piskolta marad, ezért beosztod a csokikrémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
1: Igen, nem volt.
0: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
0: Piskolt a kocka csokikrémmel.
1: Nem volt. Teljesen értetlen állok a helyzet.
0: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
1: Mi lett volna velem, ha lett volna?
0: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskolta marad.
2: Puding? Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet. Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
0: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
0: Hát azt én képzelem hozzá, csak
2: hogy... A csokoládét életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt, kicsit fölhúzva vízzel.
0: Csoki nem volt benne, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
1: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt dufi.
0: Az nem tudom, mi
1: volt. Az egy fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, akkor beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: hát te azért elég menő helyre jártál.
0: Egyébként igen. Ez egy farizeres zsömle volt, meg tej. Igen.
1: De ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, nem menzáztál, büfésztél.
2: Ez volt a csúcs.
0: Mondok még egy nagyon undorított, grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon ilyes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt a tetején, és egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért a középiskolai felvételi általános időszaka. Napközben több órás napsütés várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Idén több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az oktatási hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. Elkezdődött és szombat este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója, amelynek során rászorulók számára gyűjtenek tartós élelmiszereket. Összesen 240 településen várják az adományokat. Baranyában 21 helyszínen lehet leadni a felajánlásokat. Pécsett 12, Mohácson 3, míg Komlón, Siklóson és Szigetváron 2-2 áruházban lehet találkozni az önkéntesekkel. A felajánlott adományokból a tervek szerint 3-5 kg-os csomagokat állítanak majd össze, melyeket a térség rászorulóihoz juttatnak el. Megkezdődött a Villányi rendezvénytér fejlesztése. A területen új kávézó épül, ezt a játszótér bővítések követi majd, ám a jelenlegi játszótér a munkák ideje alatt is használható marad. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra a Villányiak birtokba vehetik az új létesítményeket. A városban sportpályákat is felújítanak, ez a munka a tervek szerint nyáron kezdődik majd, és őszre be is fejeződik. Szombaton rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. Pécs és Mária Gyűd között az 58-as út mentén halad a zarándoklat. Az autósok fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között burkolatot újítanak fel és parkolókat építenek. Félpályás útzár érvényes és megváltozott a forgalmi rend is. A katátfai bekötőúton útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt néhány napon át útszűkületre kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így, hogy a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány. Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Nem. Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és hogy kette-hárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed. És most így ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallottul, hogy ez a hantavírus.
0: Vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz.
0: Csak
2: ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: Na, igen. De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor mondják, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban. Ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk az Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ezért nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi és arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak le, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csináld már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs elépen, de nem egyre
0: nincs tünet.
2: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek kizárta megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik. A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeletet, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodás, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A mája is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyi miniszter, jó lenne ez a hajó, inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A horvóci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinba, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: Hát nem jöhetsz és ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleségedet, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohonder vagy, azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, mert... aztán magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
2: te meg már rég vérhánynál, amikor mindig azt mondtad, hogy csak vörösboros kóla, úgyhogy te egy csókolod egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápatod és vérhánytál, semmi bajom.
1: Semmi baj,
0: jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlen hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Hogy most
2: ez a
1: mi
2: legjobb
1: van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerint egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
1: Jó,
0: üres,
1: hát
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg már ott üldögél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba a feleségben meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
0: Igen. Hogy
1: de te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Igen, te vizsgálnád magad, csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették ezt.
1: Melyik voltál?
0: Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed?
2: Hát, Zsülle már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakot.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk, a karibi hangulatban, kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
0: Zsüli szőt is
2: lapátolj, Zsül, lapátolj!
1: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán
2: közepén. Az lenne a legdurább, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál 3 üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Nektek van wifi-tek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, és semmi, színházterem, kész, semmi. Kabinba üldök, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék, innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most hajóznak.
2: Én akkor a mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
0: igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják is abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de
2: a
1: patkányok. De az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de ez, ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás, az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontottak is üdítős, és
0: neked már tölti is,
1: és
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A hantás
2: patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalán.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De
0: hajóban.
2: Nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
0: hát
2: luxus
0: azért
2: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
2: Igen, a luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon
2: az luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
0: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, akik ilyen fehér ruhába, maszkba, és ott járkálnak. De ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról ebben. Emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Talán meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra? De beszéltünk róla, gondolom. 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichós? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, valahol áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: át. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta fertőzött?
0: Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a hát akkor kiszolgálja ki az embereket.
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tárcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjött.
0: Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell lefizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a
2: közös költség elmaradása.
0: Igen.
1: És csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma alakul meg Magyarország új országgyűlése. 25 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Május 9-e van, ma alakul meg az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendje szerint Sólyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órakor nyitja meg az ülést, majd a beszámolók meghallgatása után esküt tesznek a képviselők. Ezzel megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, és ügyvezető kormányként dolgozik tovább az új kormány megalakulásáig. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával megválasztják az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak, tisztségviselőinek megválasztásáról is. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyászfeladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. A Körmend elleni hazai győzelemmel már május elején eldőlt, hogy az NKA Pécs férfi kosárlabda csapata a következő szezonban is az élvonalban játszhat. A bajnokság azonban még nem ért véget, ma újabb mérkőzés vár az együttesre, ezúttal idegenben. Az ellenfél az Oroszlány lesz, a meccset délután 6 órakor játsszák. Szombaton rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. Pécs és Mária Gyűd között az 58-as út mentén halad a zarándoklat. Az autósok fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mohácson a Szabadság utcában a Táncsics és a Vörösmarty utca között burkolatot újítanak fel és parkolókat építenek. Félpályás útzár érvényes és megváltozott a forgalmi rend is. A katátfai bekötőúton útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt néhány napon át útszűkületre kell számítani a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
5: Én ezt nem bírom nézni.
4: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva,
5: ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
4: De. Ő a legjobb.
5: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonságőr van, hogyha rossz kockán állsz, akkor olyan szó, hogy ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
6: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
4: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
5: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban tesz.
4: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságőr utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
6: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
5: Azt hitték, hogy futár.
6: Akkor,
5: tuti,
6: igen.
5: Úgy néz ki, de simán volt futár. Olyan furán néz neki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
4: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
5: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesőd, megfázik.
4: Igen. Tehát egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ezt gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági onnan, te leugrasz, és akkor menő vagy.
5: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
4: Folyasz, Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz föl, megy három emeletre keresztül.
5: Megittál unikumot, gyere ki az ablakból, gyere ki!
4: Gyere le onnan. Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
5: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
4: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
5: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor
4: kész. Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
5: Láttam valamire, láttam. Várja, ben van, Balázs, ben
4: miért
5: van.
4: Nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődj vele, össze van hajtva.
6: Persze, ugorjunk.
4: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hitni.
6: Szerintem nincs is nekik. Hát ez 180 méterről. Semmi. Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
4: Egy sanszod van.
5: Akkor megvajon.
4: Egy
5: sanszod van. Kinézze az a paliat azon a... Hát ez miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
4: Igen, nagyon szerettem ezt a videót, hogy mászik is alatta az öltönyös biztonságőr, már csak így széttett kézzel így nézi. Hát Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel. Ciao.
7: Sziasztok, jó reggelt!
5: Normális vagy, Máté?
4: Nem ő volt. Keresztélem a kapaszom.
5: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
4: És egyébként is ebben a lengerruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
7: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
4: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
7: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
4: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, azt engedik. Igen.
6: És ez kevéssé érdekel benneteket, gondolom.
7: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
4: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
7: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
4: Besétáltál a kampuszba?
7: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
4: de
7: nem lepődtem meg. De ugrószándékkal
4: mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
7: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
4: És simán feljutottál.
7: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, az a, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
6: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? Itt megragadtam, akkor miért nem ugrottál?
7: Hát azért, mert...
5: Volt egy meeting, és szerintem
4: nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
5: Nem, most küldött, Ancsó Svájcban küldött egy videót. Igen, itt van.
6: Belülről mászott fel.
5: Viberen nézd meg.
6: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
7: Hát az vagy 10-15 vagy 10-15, méter, az nagyon magas.
6: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
4: Azt tudom, de igen, amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
6: Hát onnan ott még mászni kell.
7: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
4: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak minek
7: rajtatok? Mitől véd? Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
5: Hát mondjuk lehet, hogy nem
7: az ellen van, hogy lezuhan.
5: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
4: járkálni. De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
7: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.

0: kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzés nagyon jó, nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat.
1: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40 méter.
2: Nincs nagyon idő kiíti az ernyőt, igen, 30 méteren
0: hát
2: nem nyílik.
0: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
3: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Nagyon rossz gyerek voltam. Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
3: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
2: Óvatosabban ugrálgatsz.
3: És ugye konzul
0: igen,
3: lesz alakítaná
0: újra? Igen, elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
2: Jó, hát ez most egy ugrás,
0: hát
2: de utána már lehet. Figyelj, mennyivel
0: zuhansz? Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
2: Mennyivel zuhansz, amikor nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h-val is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
2: Akkor átránt visszafelé. Aha.
0: Igen.
3: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
2: Azért
0: az elég
2: menő.
0: És lehetető rendszer. Igen.
3: És amikor
0: van, kedvetek, nézzétek majd meg.
3: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
2: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
2: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
3: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energia italgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat.

0: sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent, nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e
3: a precizitás.
1: Igen, ez szerezzen nekünk való.
2: Lehet tandemugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
1: Szállj már lerúlom. Én nem engedlek.
0: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandemugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten, egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
1: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
2: ilyen tandembázis. Ez elég kirekesülök. Úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Hát, azért mondtam Balázs, mert őszre, hogy el tudjuk vinni.
2: Hogy jól érzem, hogy egy zsiráf érted.
3: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk.
1: Abszolút.
3: Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam ernyővel, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabad esés, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabad esés, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondott, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltam, de... Hát,
0: most tegyétek rá Balázst, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel. Szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
4: És akkor egy rövid szünet, a

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az adóhatósági ellenőrzések jövő héten is folytatódnak Baranyában. Jobbára napos időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. Országszerte megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, közölte az Agrárminisztérium. A kormányhivatalok szakemberei Baranyában is vizsgálják a termőföld védelméről szóló törvényben szereplő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés során figyelik a termőföldek engedély nélküli igénybevételét, és azt is, hogy a művelési ágak egyeznek-e a valóságban, a nyilvántartásban szereplővel. A 29. fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Vasárnap a HRM Kozár Misleny a sereghajtó Békés Csabához látogat. A meccs este 7 órakor kezdődik. A Szentlőrinc ezúttal hazai közönség előtt játszik. A csapat a 7. helyen álló Videotont fogadja. Ezt a találkozót délután 5 órától játsszák. Autóverseny miatt kell forgalomkorlátozásra számítani a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes útzár lesz érvényben. Siklóson az új körforgalom építése miatt jelentős forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Útépítési munkák miatt útszűkület és félpályás útzár érvényes Mohács és Pécsvárad, valamint Sátorhely és Villány között. A Hungaromet előrejelzései szerint ma alapvetően napos idő várható, de nyugat-délnyugat irányából érkezhetnek gomoly felhők. Számottevő csapadék ma nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 25 fok közelébe emelkedik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Segíts. Na,
0: na én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: csattottad?
0: Na, várjál.
2: Mit csinál egy okos
0: na,
2: protézis?
0: Na, várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát, ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
0: nem,
1: vagy kar.
0: Nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
0: A láb protézisod, azt értem.
1: Ugye, azok valami, tiszta.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
2: de akkor
0: az
2: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
1: Igen, szkúter leszor. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Az, vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lennie?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
0: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
0: folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne megrezd káros.
2: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
1: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert, az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgyhogy figyelj, ráharapszik tudom én egy kígyóborkára, és akkor tudod...
0: Kifaragja.
2: Igen, ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az, amit
1: benne, lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
0: De hogy...
1: Jelzi, hogy magát nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
0: Nem tudom beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön igen. ki a szag.
2: Igen, okos, igen, igen,
1: okos. Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
2: bátor,
1: szájszag.
2: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
0: De néz rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
0: Este
1: na, ugye akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsorodra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Szár. Mi történt, igen, János bácsi? Megint belőtt a solyberi odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
0: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a lehelpiac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
1: igen,
2: élesre, így izzi.
1: És harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszúrod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása van.
0: Tehát egy plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód, mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
1: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésre is megkapod a reklámot.
1: Igen, de zseniális.
0: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régítél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad. Te
0: kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fi, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális. Zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod állítani.
2: Attól függ, milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen,
2: ott
1: kikapják a szádból.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Eltérsz, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este 6 után.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, de hányásnál
2: meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És milyen akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó, tökéletes. Jó, Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le.
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseni.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy még köszönni se tudjanak egymásra.
0: Nem tudjanak beszélni.
2: Nem? Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
0: Horkolás, gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
0: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
1: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
0: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod lakmuszpapír, valami belekövsz, valami megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi
2: a
1: vér alkoholszintet.
2: Ugye magán amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
0: Oldalra szívja meg.
1: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani vadolót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De ez nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az...
0: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
2: mondja, hogy beletállítani megoldja egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
0: Felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomírja, Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
0: Akarunk, akkor...
1: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
0: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
1: És csak behozod ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
1: Júj.
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, komám, hát mi van már veled?
0: Jó. A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
1: Ne szólhozott. Nem kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja. És
0: beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd csattog.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk be.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
7: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
8: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
9: Mit jelent ma segítőnek lenni? Az önkéntesség nem csak nagy és látványos tettekből áll. Sokszor a csendes, rendszeres segítségnyújtás ér a legtöbbet. A plazmaadók egy olyan láthatatlan közösséget alkotnak, amely nélkül a modern egészségügy elképzelhetetlen lenne. Belegondoltál már, hogy egy-egy óra, amit a centrumban töltesz, hogyan hat mások életére? Sok beteg a teljesebb életet és a gyógyulás esélyét köszönheti azoknak az életmentő készítményeknek, amelyek a te plazmád segítségével készülnek el. Ez a társadalmi felelősségvállalás egyik legönzetlenebb formája. Nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy életet ments. Elég, ha felelősséget érzel a környezetedért, és hajlandó vagy tenni érte. A Hemaplazmánál mi értékeljük ezt az elkötelezettséget, és büszkék vagyunk rá, hogy híd lehetünk a segítőkész emberek és a gyógyulásra váró betegek között.
8: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1! Az 50.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Leave Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonsága, DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49. helyen.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ, a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kaida és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Kaida debütáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán slágerlistán akkor a 4. helyig jutott, aztán eltelt 15 év. És tavaly évvégén valahogy váratlanul virális lett a TikTokon és az Instán, főleg egy mém miatt, amiben John Hamm táncol egy klub jelenetben, úgyhogy már az új generáció is eljutott a dal, és jobbat megy, mint eredetileg, mert hogy világsiker lett, és Kaida-tól a Turn the Lights Off a Rádió 1 Top 50-ben már a 46.

0: 44. Szigála, Jacksomi és a Riptide. Ezután jött a 43. helyen Blondistól a Never Walk Alone, most hallgattuk meg. Szemfeld következik és a Heart Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám, a Rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a Top 50 után lehet majd jelentkezni. Tehát most játékon kívül játszom a 42. helyen. Az egyik favorit DJ-nket a születésnapunkon, ugye 4 világsztárt hozunk Budapestre, minden információ a radio1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Szemfeld, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Szemfeld!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1, ez a Top 50, ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Eva Max és a Whatever. Selena Gomez most énekelt, Sing a Song, a 40. lett. 39. Topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa, Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től, Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

szépen a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32. Az imént pedig 31. lett Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. Innen folytatjuk. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió 1 top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111-et 10-ként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen, az a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed, Sound of Silence, Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég, 29. lett Purple Disco Machine, House This és a Beat of Your Hearts. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. You 25. Joe Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Shaos, Felix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
8: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás, a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paraszt Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pontpecs.hu.
8: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
10: Köszönjük!
8: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 22.

The Door. Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 19.

A Rádió Egyen, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett. Ray!

0: Rádió 1 Top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. A 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joe Curry, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

12. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Camrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncertfilmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profi stáb felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még venni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6.

Gertől és Accenttől, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió 1 top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
9: Engedd meg, hogy bemutatkozzunk. A Hemaplazma Kft. Magyarország egyik meghatározó plazmagyűjtő hálózata, amely már évek óta elkötelezetten dolgozik az egészségmegőrzés és a gyógyítás szolgálatában. Küldetésünk alapja az önzetlenség és a segítségnyújtás, hiszen a nálunk leadott vérplazmából olyan életmentő gyógyszerek készülnek, amelyeket mesterséges úton semmi mással nem lehet előállítani. Országszerte 7 centrumunkban várjuk a segítő szándékú donorokat, köztük itt, Pécsett is, ahol modern, barátságos környezetben és magasan képzett egészségügyi személyzettel fogadjuk látogatóinkat. Számunkra a legfontosabb a biztonság és a szakértelem. Folyamataink megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak, így donoraink a legnagyobb bizalommal fordulhatnak hozzánk. Célunk, hogy a plazmaadás ne csak egy nemes cselekedet, hanem egy pozitív közösségi élmény is legyen mindenki számára, aki tenni szeretne másokért.
8: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Reklámot hallottál.
12: 2026. május 9-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
0: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
12: Pénteken délután elindult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése. Ma estig 240 település, 437 áruháza ad otthont a jótékonysági akciónak, közölte az Egyesület. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri a vásárlók segítségét és gyűjti a felajánlásokat a rászorulók számára. Az élelmiszergyűjtésen a két nap alatt 100 000-nél is több támogatóra számítanak. A közleményben kiemelik, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 esztendőben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítőcsomagot állítottak eddig össze, és juttattak el rászorulókhoz, azokból az élelmiszerekből, melyeket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villámakciói során ajánlottak fel. A szervezők szerint a gyűjtés sikerének kulcsa, hogy ez a jótékonyság nem igényel extra erőfeszítéseket. A vásárló csak egyel több csomag tésztát, konzervet vagy csokoládét tesz a kosarába, a megvásárolt terméket pedig leadja a gyűjtőpontokon. Erre kéri a lakosságot az Élelmiszerbank ezen a hétvégén is a résztvevő áruházakban. A legutóbbi országos akcióban novemberben több mint 500 000 forint értékű adományt gyűjtöttek össze, és 100 000-nél is többen adakoztak. A közleményben felidézték Nagy György Andrást, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki elmondta, a nélkülözésben élők számára egy készételkonzerv, egy zacskó tészta vagy egy tábla csokoládé is segítséget jelent. Az összegyűlt adományokból pedig csomagokat állítanak össze, reményeik szerint legalább 50 000 darabot. A közleményben azt is kiemelik, hogy az adományokat a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat ma este 8 óráig fogadják. A nélkülözők számára a készételkonzervek, a rizs, a tészta, szószok, lekvárok, befőttek, kekszek és édességek jelentik a legnagyobb segítséget, de bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszert örömmel fogadnak. A vásárlók pedig felajánlásaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehéz sorsú családokat, embereket segíthetik. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank ugyanis az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a helyi nélkülözőkhöz. Felkavaró hírrel folytatjuk. A pécsi fellebbviteli főügyészség nem tartja indokoltnak a büntetés enyhítését a feleségét agyonverő férfi ügyében. Az első fokon eljárt kaposvári törvényszék ítéletében megállapított tényállás szerint a vádlott férfi és a sértett nő házastársak voltak. Egy Somogy vármegyei településen éltek közös gyermekükkel és unokájukkal, olvasható a főügyészség közleményében. A pár rendszeresen italozott és veszekedett, ittas állapotban pedig időnként kölcsönösen bántalmazták egymást. Tavaly május 6-án délelőtt szintén együtt ittak otthonukban. Ittas állapotba is kerültek és veszekedni kezdtek. Ekkor a sértett nő megütötte a vádlottat, majd az udvarra ment, ahová a férfi követte. Az udvaron aztán a férfi ütötte meg a nőt, melytől ő a földre esett. A férfi a földön fekvő asszony tovább bántalmazta. Egy csákányfejjel is megütötte és késsel is megszúrta. A nő a bántalmazástól a helyszínen életét veszítette. Az elsőfokú bíróság a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettében mondta ki bűnösnek, és őt 15 év fegyházra, mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, és megállapította, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért, védője enyhítésért és eltérő minősítésért is fellebbezett. A pécsi fellebbviteli főügyészség indítványa szerint a minősítés törvényes, a középmértéknek megfelelő büntetés tettarányos, enyhítése így véleményük szerint nem indokolt. Villányban idén tavasszal is nagy erőkkel folytatódnak a tervezett fejlesztések. A rendezvénytér fejlesztése már megkezdődött. Épül az új kávézó, amit a játszótér bővítések követ majd. A kivitelezésre összesen 12 hónap áll rendelkezésre, így legkésőbb jövő tavaszra birtokba vehetik a családok az új létesítményeket. Jó hír, hogy a munkálatok ideje alatt a jelenlegi játszótér is használható marad. Az esetleges rövid idejű lezárásokról pedig előzetesen tájékoztatják a lakosságot. A projekt részeként a sportpályák felújítása is megvalósulhat. Ezek a munkák várhatóan nyáron kezdődnek majd, és őszre be is fejeződhetnek. A héten számos balesethez riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat, ezekből tett közzé egy rövid összegzést a katasztrófa védelem. Azt írják, május 4-én hétfőn ráfutásos balesetben ütközött össze 3 személyautó a 67-es úton Szent Lászlón. A balesetben csupán egy ember sérült meg, azonban kórházi ellátásra nem szorult. A szigetvári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket, ezek közül az egyiket áramtalanítani kellett. Ugyanezen a napon robogó és kis teherautó ütközött össze a délutáni órákban Villányban. A motor a tehergépkocsi alá szorult, a helyi tűzoltók szabadították ki onnan. A motoros horzsolásos sérüléseket szenvedett, a teherautó sofőrje nem sérült meg a balesetben. Szerdán ráfutásos balesetben ütközött össze egy kis teherautó és egy személyautó délelőtt, az 57-es úton Belvárt Gyulán. Mindkét autóban csak a sofőr utazott, a személyautó vezetője fejsérülést szenvedett, ők a tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen emelték ki a kocsiból. Légi úton súlyos sérülésekkel vitték kórházba, a pécsi hivatásos tűzoltók pedig áramtalanították a gépjárműveket. Csütörtökön a 67-es úton két kis teherautó ütközött össze az esti órákban. Mind a két járműben két ember utazott, közülük egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett. A műszaki mentést a szigetvári hivatásos tűzoltók végezték, akik a helyszín biztosítása mellett áramtalanították is a járműveket. Pénteken kora reggel Mánfán az Árpád utcában lecsúszott az útról és fejtetőre borult egy személyautó. A kocsiban egyedül utazó sofőr önerőből kiszállt, őt könnyű sérülésekkel kórházba vitték. A komlói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre és áramtalanították a gépkocsit. A műszaki mentés ideje alatt félpályás útzár volt érvényben. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió Egyen.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió Egy!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8
2: Rádió Egy!

Júniusban ismét megnyitja a közönség előtt a kapuit a Bükkösdi kőbánya. A tavalyi évben rekord gyorsasággal teltek be a helyek, így az érdeklődőknek érdemes már most meglesni a részleteket, hogy mivel is készülnek és miért is érdekes megismerni a Mohácstól nem messze található bánya fenntartható szemlélettel működő kulissza titkait. Ennek részleteiről a gyárigazgatót halljuk rövidesen. Felvonultatják majd a baranyai pezsgő különlegességeket is megyeszékhelyünkön, egy igazán hangulatos tetőteraszos bulira várják az érdeklődők. Az ízekről, a szőlőről, a pezsgő felhasználásáról beszélünk a műsorban, és persze a baranyai különlegességeket is kiemeljük. Megjött a jó idő, egyre többen veszik elő a napszemüvegeket, de nem mindegy, hogy mit teszünk szemünk elé. Egy menő keret még nem jelent valódi védelmet. Erről is beszélünk. A PTS Szemészeti Klinika vezetője lesz a vonalban, akitől hasznos tanácsokat kapunk, mire figyeljünk szemünk egészsége megóvása érdekében. Ennyit előjáróban, kezdődik a Mohácsi Mozaik. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szó lesz a műsorban egy mohácsi egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény működéséről, amely segítséget és lehetőséget biztosít a rászoruló fiataloknak. Megismerjük a Meixner Ildikó egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény munkáját, programjaikat, a hozzájuk köthető tiszta szívből alapítványt és a közelgő eseményeiket, hiszen többek közt jótékonysági

0: is tartanak hamarosan Mohácson. Hozzuk a részleteket. Vonalban Schindl Anikó, a Tiszta Szívből Alapítvány kuratóriumának elnöke, és a Meixner Ildikó, Egymi Mohácsi Általános Iskolai Intézmény egységvezetője.
1: Mohács, mint város, 1948-ban kapcsolódott be a gyógypedagógiai nevelés-oktatás vérkeringésébe. Ekkor hozták létre itt Mohácson az első úgynevezett kisegítő iskolai osztályokat, azonban a jelenlegi helyünkön, ahol most ugye a székhelyi intézményünk található, Mohácson a Kórház utca 1-3-ba, itt ez 64 éve működik. 1962 óta vagyunk ebben az épületben. Egy osztállyal indult tulajdonképpen, mára már egy nagy módszertani központtá nőttük ki magunkat. Annak idején tulajdonképpen, mint ahogy most is, a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek számára lett létrehozva ez az intézmény, ezen kívül pedig olyan gyermekek számára, akik iskolai keretek között nem annyira oktathatók, tehát például fejlesztő nevelő oktatásban tudnak csak részt venni. Jelenleg a Mohácsi Székhelyi Intézményen kívül még 4 helyen működünk. Siklóson egy tagintézményünk működik. A siklósi tagintézményünkhöz kapcsolódóan van egy telephely, a Harkányi telephelyünk, illetve Borjádon és Bólyon is működik egy-egy telephelyünk. A Mohácsi Székhelyi Intézményről szeretnék egy kicsit bővebben mondani néhány szót. Van egy óvodánk, egy gyógypedagógiai óvodánk, ami jelenleg 2 csoporttal működik. Ide körülbelül 18 gyermek jár most, tehát óvodáskorúak. Aztán Mohácson működik még általános iskolai rész, itt 12 osztály van az általános iskolai részen, 98 tanuló van jelenleg. És van középszintű oktatásunk is itt Mohácson, egy készségfejlesztő iskolánk körülbelül 20 tanulóval, és egy szakiskolánk olyan 35-38 tanulóval. Ezen kívül itt Mohácson, ez egy 2 emeletes épület, a második emeleten kollégiumot is üzemeltetünk, ott jelenleg olyan 30 tanuló tölti a hétköznapokat.
0: Olvasok kutyás terápiáról, készségfejlesztő programokról.
1: Ezek nem csak programok, hanem igazából a pedagógusaink rendkívül jó szakemberek és felkészültek, és mindenki a saját, minden pedagógusunk a saját érdeklődésének megfelelően képzi rendszeresen tovább magát, és ezeket a továbbképzéseken tanul új ismereteket és fejlesztési módokat, ezeket beépítik a mindennapi munkájukba, a gyerekekkel való foglalkozások során, és így például a kutyaterápia is a mindennapi munkánkba beépülve jelenik meg itt mi nálunk, de nem csak az állatasszisztált terápia, hanem a logopédia, a boldogságóra, a TSMT, a mozgásfejlesztés, tehát nagyon sok rétűek vagyunk, és nagyon sokféle fejlesztést tudunk biztosítani az idejáró óvodások és iskolások számára.
0: Ezért is fontos, hogy a Tiszta Szívből Alapítvány létrejött, és hogy segítse ezeket a tagintézményeket. Beszélgessünk akkor az alapítványról. Ez miért, mikor jött létre, és mi a cél?
1: Az alapítvány is már nagyon-nagyon régi. Tavaly volt 30 éves, tehát 1995-ben jött létre ez az alapítvány. Akkor 15 itt dolgozó munkatárs hozta létre, pedagógusok és nem pedagógus beosztású kollégák hozták létre, azzal a céllal, hogy az idejáró diákoknak a mindennapjaihoz hozzátegyenek valamit, segítsék a diákokat, esetlegesen a családokat, a pedagógusok közül is támogassák esetleg azokat, akik szakmailag szeretnének megújulni. De első körben természetesen a diákok, illetve a mindennapi munka, a különféle programok, események, versenyek támogatására jött létre az alapítvány. Illetve hát ugye azt azért tudni kell, hogy nálunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az aránya elég magas, 20-30% között mozog, és ezért ugye itt a szülői háttér is nagyon sok esetben sajnos nem olyan, mint egy normál általános iskolában, így szükséges az, hogy egy alapítvány, tehát egy valamilyen szerv, jelen esetben egy alapítvány támogasson olyan programokat, amiket más intézményben esetleg a szülők tudnak támogatni. Egyébként az alapítványt azt a tavalyi ősszel újjászerveztük. Egy elég részletes tevékenységi kört határoztunk meg, hogy mi az, amire az alapítvány költet, illetve mi az, amit támogathat az alapítvány. És itt szeretném azt is kiemelni, hogy ez nem csak a Mohácsi Székhelyi Intézményre vonatkozik, hanem a tagintézményre és a telephelyekre is.
0: Innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vonalban a Tiszta Szívből Alapítvány kuratóriumának elnöke, Sindl Anikó, a Meixner Ildikó, Egymi Mohácsi Általános Iskolai Intézmény egységvezetője.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Témánk továbbra is a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Megismerjük munkájukat, programjaikat, illetve a közelgő jótékonysági bájukról is beszélünk, hiszen Schindl Anikó, a Tiszta Szívből Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Meixner Ildikó Egymi Mohácsi Általános Iskolai Intézmény egység vezetője a vonalban.
1: A tevékenységi köreink között benne van ugye a tanulók támogatása, amit mondtam is, tehetséggondozás, fellépések, versenyek támogatása. Aztán például a diák önkormányzat programjainak a támogatása, aztán van ilyen, hogy iskolán belüli tevékenységek és iskolai és integrált tevékenységek, ahol ugye nem csak a mi diákjaink, hanem különféle integráló intézmények diákja is részt vesznek, de az iskolán belüli tevékenységeknél vagy ünnepségeknél a kulturális programok, prevenciós foglalkozások, projekthetek támogatása. Aztán ökoiskola vagyunk, tehát az ökoprogramok támogatását is bevettük az alapítvány működési körébe, illetve feladatainak a körébe. De most már több éve tartjuk az autizmus világnapját is, ami egy városi rendezvény, és igazából az alapítvány, ha teheti, akkor azt is támogatja ezt a rendezvényt. Diákok kirándulásait szeretnénk támogatni, esetleg nyári táborokat. Nálunk működnek szülőklubok, tehát például az autista szülőklub, aztán ADHD szülőklub is működik. Rengeteg olyan tevékenység van, rengeteg olyan területe van az intézményünknek, a mindennapi munkánknak, amiben az alapítvány támogatást tud nyújtani, ha van rá megfelelő keret.
0: Ezért is fontos a támogatás és a segítség, egy jótékonysági bálon pedig akár külsősként is lehet csatlakozni. Május 15-én lesz majd ez a bizonyos esemény. Beszélgessünk egy picit erről, a Mohácsi Ifjúsági Centrumban tartják meg a rendezvényt.
1: Ahhoz, hogy támogatni tudja az iskolai életet, a mindennapi életet, a programokat, ahhoz akár fejlesztő eszközök beszerzését, ahhoz mindenképpen forrásra van szükség. Mi az alapítvánnyal, az alapítvány kuratóriumi tagokkal folyamatosan nézzük a pályázatokat, amiből ugye bevétel, ami bevételforrás lehet, de ezen kívül hagyományainkhoz híven, bár sok év kimaradt, megrendeztük most idén, vagy hát megrendezzük az alapítványi jótékonysági bálunkat. Utoljára egyébként a Covid előtt volt ilyen alapítványi jótékonysági bál, az már elég régen volt, az előtti időszakban minden évben volt, aztán utána ugye elmaradt, mint sok minden területen, sok minden más így más intézményeknél vagy cégeknél így a Covid miatt, de most igény is mutatkozott rá, a szülői szervezetünk egy nagyon jó kis szervezet, és az ő részükről is igény mutatkozott arra, hogy ez a jótékonysági bál, ez egy picit ilyen szülők-nevelők bálja is legyen, illetve nyilván ez egy bevételi forrás, ezt természetesen arra költjük, ami sok mindent, amit az előbbiekben felsoroltam, hogy mi mindent lehet az alapítvány által támogatni a Meixner Ildikó Egymin belül, és nem csak a Mohácsi Székhely Intézményen belül, hanem a Borjádi, a Bói telephelyen, a Harkány, illetve a Siklósi tagintézményben. A bál az 15-én pénteken lesz, 7:30-kor fog kezdődni egy kis műsorral. Régen is szokás volt az, hogy az előzőekben is az, hogy egy kis műsort szerveztünk, egy ilyen kis kulturális műsort, és 8-kor pedig maga a bál fog kezdődni, az ifjúsági házban lesz, ez egy batyus jellegű bál, de büfé is fog üzemelni. Igazából a hirdetéseinkbe kiírtuk, hogy kérjük az asztalfoglalást, tehát azt szeretnénk előre látni, hogy körülbelül ugye hány főre számíthatunk.
0: És amit még kiemelhetünk, hogy a Póló zenekar biztosítja a talpalávalót. Jótékonysági bál tehát nem sokára a Mohácsi Ifjúsági Centrumban május 15-én. Itt lehet támogatni majd a Meixner Ildikó Egymi fejlesztő nevelési oktatást végző iskola és Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt. Köszönjük a részleteket a Tiszta Szívből Alapítvány kuratóriumának elnökét, Schindl Annikót hallottuk, a Meixner Ildikó Egymi Mohácsi Általános Iskolai Intézmény egység vezető.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan folytatódik a Mohácsi Mozaik magazin műsor, közben a programajánlatokat is hozom, aztán mindjárt a Hertz és a Purple Disco Machine közöse is szól. Zenélünk perceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
3: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
3: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
6: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
7: Sokan hallottak már a vérplazmáról, de kevesen tudják, pontosan mi is ez a különleges anyag. A vérplazma a vérünk folyékony összetevője, egy szalmasárga színű folyadék, amelynek körülbelül 90%-a víz. Ez azonban nem csak víz. A plazma szállítja a szervezetünkben a tápanyagokat, a hormonokat, a bomlástermékeket, és ami a legfontosabb, az immunrendszerünk működéséhez elengedhetetlen fehérjéket és ellenanyagokat. Olyan ez, mint egy létfontosságú keringési hálózat, amely folyamatosan juttatja el a sejtekhez szükséges összetevőket. Bár a technológia ma már szinte mindenre képes, a vérplazmát a tudomány jelenlegi állása szerint nem tudjuk laboratóriumban előállítani. Csak is az emberi szervezet képes létrehozni. Ha valaki plazmát ad, nem vért veszít, csupán ezt a fehérjékben gazdag folyadékot, amit a szervezetünk rendkívül gyorsan, néhány nap alatt képes újrapótolni.
6: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paraszt Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. info.pécs.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8
1: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Különleges munkagépek, egyéb bányatitkok ismét megosztják a részleteket a Bükkösdi kőbányáról, hiszen nyílt napot tart a Holcim cementgyár. Június 13-án, 15-én és 17-én lehet majd megtekinteni, akkor várják a látogatókat. A mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, valamint a használt munkagépekkel is megismerkedhetnek. A tavalyi évben rekordgyorsasággal teltek be a helyek, így az érdeklődőknek érdemes időben regisztrálni, ha testközelben szeretnék látni és megismerni a monumentális munkagépeket és a modern, fenntartható szemlélettel működő bánya kulissza titkait. Mohács környékéről is várják az érdeklődőket, ennek részleteiről a folytatásban Garai Gergelytől hallunk, a Holcim gyárigazgatójától.
1: Így van, büszkék vagyunk arra, hogy a Holcim Bükkösdi kőbánya nyílt napok rendezvény sorozata az elmúlt években a régió egyik legnépszerű ipari kalandjává nőtte ki magát. 2025-ben több mint 400 látogató, köztük családok, óvodás és iskolás csoportok és nyugdíjas társaság is megtekintette, hogy hogyan lesz nálunk a nyers mészkőből a modern cementgyártás alapanyaga. Ezzel összefüggésben idén is hatalmas érdeklődésre számítunk. Kollégáim interaktív, illetve szakemberek által vezetett bányatúrával várják az érdeklődőket. Igazándiból, hogy miért is érdemes hozzánk ellátogatni, én ki tudnám emelni azt, hogy olyan exkluzív betekintést nyerhetnek, és olyan területekre juthatnak be a hozzánk látogatók, ahol az év többi napján tilos a belépés, illetve nagyon jó fotópontokat alakítunk ki, testközelből láthatják a hozzánk látogatók a bányászat óriásait. Ez alatt igazándiból azt értjük, hogy a látogatók nem csak a hatalmas rakodógépeket és dömpereket csodálhatják meg, hanem igazándiból választ kaphatnak arra is, hogy hogyan egyeztethető össze a bányászat a környezetvédelemmel, és ez hogy jelenik meg a napi munkák során.
0: Van esetleg a séta során olyan látványosság, ami tényleg nem mindennapi, vagy inkább az információ, ami letaglózhatja az embert?
1: Én azt gondolom, egy hétköznapi ember számára az egy testközelből megtekinteni, hogy milyen az, amikor egy 60 tonnás dömperre még 60 tonna nyersanyagot pakol föl egy gép három darab mozdulattal, az egy meghatározó élmény tud lenni mind a piciknek, mind a nagyoknak, illetve maga a bányai technológia működése is egy nem mindennapi dolog, és azt közelről megtapasztalni az egy nagyon jó élmény tud lenni.
0: Hát a felnőttek imádják, és a gyerekek is. A kérdésem, hogy mehet mindkét korosztály? Tehát itt nincs megszabva, hogy kiknek szól.
1: Program abszolút nyitott a kisgyerekes családoknak, diákoknak, felnőtteknek, és tényleg akár a nyugdíjas korosztálynak is. Mindenkinek igyekszünk a számára érdekes dolgokat megmutatni.
0: Előregisztráció szükséges, ahogy az előző eseményeknél is így volt.
1: Mindenképpen szükséges előregisztráció. Javaslom az érdeklődőknek, hogy látogassák meg a Holcim bányalátogatás oldalt, ott az összes információt feltöltötték a kollégáim. Azért is fontos ez, mert az előregisztrációt 2026. június 5-e évfélig várjuk, és az elmúlt évek tapasztalata az, hogy nagyon gyorsan beteltek a helyeink. Azt érdemes még figyelembe venni, hogy a túrák körülbelül 60 percesek, és maximum 30 fős csoportokban visszük körbe a látogatókat.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Garai Gergely a vendégem, a Holcim cementgyár gyárigazgatója.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyáron ismét kitárja kapuit a Bükkösdi kőbánya, hiszen a látogatók megismerkedhetnek ilyenkor a mészkő kitermelésének és feldolgozásának folyamatával, és persze a munkagépekkel. Választ kaphatnak itt arra is, hogyan egyeztethető össze a bányászat a környezetvédelemmel és a biodiverzitás megőrzésével. A részleteket Garai Gergelytől, a Holcim gyárigazgatójától halljuk. Fontos a védelem, a biztonság is.
1: A Holcim cégcsoport nem csak a saját munkavállalói egészségére és munkavédelmére figyel, de a hozzánk látogatóira is, ezért szeretnék megkérni minden hozzánk látogatót, hogy hosszú ruházatban, illetve zárcipőben érkezzen a látogatásra. A szükséges egyéni védőeszközöket biztosítani fogjuk, mint a munkavédelmi sisak és a láthatósági mellény.
0: Ha esetleg valaki ezt a pályát választaná, és mondjuk egy diák megnézni, hogy hogyan is működik, erről is beszélünk egy picit, kiknek ajánlott ez, tehát milyen szaktudás szükséges ehhez a munkához?
1: Bányai szervezetünkben számos szakma képviselteti magát, egészen a gépésztől a bányamérnökig, gépkezelőn keresztül a villanyszerelőig nagyon sok szakmát felvonultatunk, diákok számára is javasoljuk azt, hogy látogassanak meg minket. Ez azért is fontos, mert a 2026. június 13-ai időpont az elsősorban családok és egyéni látogatók vagy baráti társaságok részére szól, a június 15 és 17-ei közötti napokon pedig kifejezetten az oktatási intézmények, óvodák, iskolák és egyéb csoportok számára szervezett túrák lesznek.
0: Köszönjük a részleteket! Idén júniusban tehát ismét megnyitja a közönség előtt a Bükkösdi kőbánya kapuit. Június 13-án, 15-én és 17-én lehet megismerni a feldolgozás folyamatát, és ott láthatjuk élőben a munkagépeket. Minden korosztályt szívesen látnak, és rengeteg információval érdekes előadással készülnek. A részleteket Garai Gergelytől, a Holcim gyárigazgatójától.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Peskő különlegességeket vonultatnak fel Baranyában, egy igazán hangulatos tetőteraszos bulin. Az ízekről, a szőlőről, a peskő felhasználásáról és persze a baranyai különlegességekről is szó lesz. Vonalban Filákovicsi Dusán, a Pannon Borbolt ügyvezető tulajdonosa és a közelgő Peskő Szalon program szervezője. Tőle halljuk a részleteket.
1: Igazából az ötlet onnét ered, hogy minden advent első vasárnapján megrendezzük az adventi bor mustrát, borszalont, és arra gondoltunk, hogy miért nincsen nekünk egy nyári, egy tavasz végi nyári eseményünk, ahol kint a szabadban, szabad levegőn kóstolhassunk nagyon jó minőségű pezsgőket. És akkor így jött az ötlet, hogy mivel a Palatinus szálloda tetejét felújították, és ott egy gyönyörű skybar alakult ki, a város tetején elképzeltük, hogy meghívunk csomó partnerünket, pezsgőbeszállítókat, pezsgőkészítő borászatokat, és akkor egy sétáló kóstolóval, egy gyönyörű szép délutánon és egy naplementén vele együtt megkóstolnánk a legújabb, legfrissebb pezsgőket.
0: Van épp a pezsgőnél aktualitás, hogy ezt az időpontot választottátok?
1: Ugye összességében a piacon a pezsgők eladása, hála jó Istennek, emelkedik. Egyre többen isznak jó minőségű pezsgőt, magyar pezsgőket és külföldi pezsgőket, többféle eljárási móddal, sármán technológiával és metotradicionál móddal, és ezeknek a debütálását szeretnénk megmutatni, a széles kínálatát. Ugye a Pannon Borbolt Kft.-ben több mint 100 féle pezsgő elérhető, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen rendezvényen, egy ilyen helyszínen, egy ilyen időpontban az egy nagyon-nagyon jó dolog lesz. Jöjjenek el és kóstolják meg több mint 100 féle pezsgőt egy helyszínen.
0: Nem rossz, jól hangzik. Egy kicsit avasd be, kérlek, a részletekbe. Alapvetően ugye borról van szó, legalábbis bor alap. Hogy készül a pezsgő, vagy mitől lehet ez különlegesebb?
1: A pezsgő azért különleges, mert második erjesztés is van benne, és ebből fakadóan a szén-dioxid a szerkezetébe beleépül a borba, azaz a pezsgőbe, és ezek a buborékok, ezek rendkívül izgalmasak tudnak lenni. Kétféle eljárás van a tartályos pezsgő, és az üvegben elresztetés érlelt pezsgő. Mind a kettő nagyon jó, nagyon más. A tartályos pezsgő általában frissebb, gyümölcsösebb, míg a másik, a palackos elresztés az testesebb, krémesebb. És ennek van most már egy nagyon jó kultúrája, tehát a gasztronómiában is megjelenik. Pezsgőt mikor érdemes inni? Most már nem csak ünnepnapokon fogyasztunk pezsgőt, hanem fogyaszthatunk akkor is, amikor esetleg aperitívként ételek előtt fogyasztjuk, vagy önmagába, de tudjuk a proszekkókat és bizonyos pezsgőket tudjuk koktélba is felhasználni. Nagyon nagy divatja van a mindenféle spritznek, ami Olaszországból érkezett, a Campari spritz, limoncello spritz, és nagyon nagy divatja van. Egy szabály van, hogy jéghidegen kell inni, nagyon fontos, hogy jéghideg legyen a pezsgő, és mindig csak mértékkel.
0: Minden pezsgőre igaz ez? Mert általánosságban szerintem a hallgatók azt tudják, hogy van édes, száraz. Mit mondtok ti?
1: Mi azt mondjuk, hogy igen, létezik édes pezsgő, abból is

0: van jó, de nagyon kevés. Mi inkább a félszáraz kategóriától a száraz fele és a nagyon-nagyon száraz kategóriát szeretjük. Szerintük az a nemes pezsgő. Tehát amúgy érdekes módon a pezsgőknek más a besorolása, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy pezsgő extra dry kategória, az gyakorlatilag egy félszáraz pezsgő, mert abban 15 g cukor lehet. És akkor onnét van a szárazabb verzió, a brű, az extra brű és a brű natur, tehát hogy ezek még szárazabbak. Szerintünk a száraz az igazi jó pezsgő.
1: Hamarosan folytatjuk, Filákovics Dusán, a Pezsgő Szalon program szervezője a vendége.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével kényeztetik el majd a közönséget május 30-án. Itt Baranyában felvonultatják a legkülönlegesebbeket, és persze megismerhetjük a helyiek különlegességeit. Az ízekről, a pezsgő felhasználásáról szó lesz még a folytatásban. Filákovics Dusán, a program szervezője a vendégem.
1: Minden pezsgő jéghidegen jó, tehát én amondó vagyok, hogy nulla fokos legyen, vagy egy pár fokos lehet, tehát az a lényeg, hogy tényleg ezt jéghidegen kell szervírozni. Nagyon jó működik a halakhoz, amúgy előételek mellé is nagyon jó. De én voltam már egy olyan vacsorásten is, ahol hatféle pezsgőt, hatféle étellel be volt építve, és nagyon szépen vitte a menüsort. Azt szeretném kiemelni még, hogy a rendezvényre érkeznek Spanyolországból, Olaszországból, Szlovéniában és Horvátországból is pezsgő pincészetek. A legnagyobb számban Spanyolországból, Katalóniából jönnek, és az olasz Prosecco és Francia Corta készítőink is megjelennek. Úgyhogy nagyon izgalmas, széles kínálat lesz, nyilván a magyar pezsgő mellett.
0: És ezt érzi az ember? Tehát, hogyha megkóstol egy spanyol különleges pezsgőt, érezni fogja, hogy ez bizony más?
1: Abszolút. Más szőlőből készül, különlegesen. Tehát a spanyol pezsgőn meg végképp, ott a saját szőlőfajtáikat használják, de amúgy Olaszországból is jövő pezsgő is teljesen más, mint a magyar pezsgő. Nem rosszabb, nem jobb, inkább más. Magyarországon is emelkedik amúgy a pezsgő készítő borászatok száma, és egyre jobbak, és egyre finomabbak. Tehát, hogy zárkózunk föl szépen a világpiacra is, és érdemes lesz amúgy megkóstolni, mert megjelennek majd olyan pincészetek, akiknek nem is tudtuk eddig, hogy van pezsgőjük, mi se tudtuk, és most itt fognak debütálni május 30-án délután Pécsett.
0: Ha már hazai pezsgők is asztalra kerülnek, van olyan, amit ki tudnál emelni? Itt nem pincészetre gondolok, hanem esetleg egy olyan íz, ami Baranyához köthető, vagy egy olyan szőlőfajta, egy olyan keverés.
1: Hát a Baranyából kettő pezsgő lesz, tudomásom szerint, de lehet, hogy három. Az egyik a Pécsi Egyetemi Kutatóintézetnek a megjelent Summa pezsgője, az is egy nagyon különleges pezsgő, amúgy nagyrészt azt hiszem zenitből készült, de nagyon különleges, hogy a Hásságyi Belvár pincészetnek a pezsgői ott fog debütálni az első pezsgője, a pincészet történetének az első pezsgője.
0: Május 30-át kell a naptárban bekarikázni, mikor kell érkezni, hova kell menni, akkor a részleteket összegezzük.
1: Esti rendezvény, hanem ez egy délutáni rendezvény. Délután 2-kor kezdődik, és este 8-ig tart. Tehát arra készüljenek az emberek, hogy érdemes időben érkezni, tehát ne az legyen az utolsó pillanatban 5-kor, 6-kor jön a kedves vendég, mert nem lesz ideje megkóstolni ezt a széles kínálatot.
0: Mostanában azért jöhetnek még futózáporok. Mi történik ilyenkor? Hogy szervezitek?
1: Nagyon jó kérdés. Készültünk erre is. Van esőhelyszínünk, tehát senki ne ijedjen meg, ha esetleg rossz idő van, akkor a Palatinus szálloda Bartók termébe fogjuk benti térben megrendezni a rendezvényt, úgyhogy nem marad el a rendezvény akkor sem, hogyha süvítő szél van és eső. De együtt nézzük meg a nap lementét.
0: Május 30-án tehát több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet bemutatkozik. Hát előre is jó szórakozást ehhez. Köszönjük a részleteket. Filákovics Dusánt, a program szervezőjét hallottuk itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szemünk védelméről beszélünk a folytatásban. Itt a jó idő, egyre többen kapják elő a napszemüveget, de nem mindegy, hogy mit teszünk a szemünk elé, erről beszélgetünk. Egy menő keret még nem jelent valódi védelmet, sőt az olcsó, bizonytalan eredetű napszemüvegek akár többet árthatnak, mint használnak. Most egy országos fogyasztóvédelmi vizsgálat is elindult, ahol többek között azt nézik, tényleg megfelelő az UV szűrés azoknál a szemüvegeknél, amiket nap mint nap hordunk. Hogy mire kell figyelni vásárláskor, miért veszélyesek a filléres darabok, és hogyan óvhatjuk hosszú távon szemünk világát. Arról beszélgetünk a következő percekben dr. Csutak Adrián szemész szakorvossal, itt a Rádió 1-en.
1: Ugye nagyon sokan ismerik a sugárzásnak az UVA, UVB fénysugarak által okozott bőrkárosodási problémáit. A szemünk károsító hatásai ezzel szemben kevésbé ismertek, de tulajdonképpen ugyanúgy hatnak a szemre is ezek a káros fénysugárzások, mint ahogy a bőrünkre is. Ugye egyrésztről a szem környékén nagyon finom bőr található, ami pillanatok alatt le tud égni, de hogyha a szemünk külseje felől haladunk a belső rétegei felől, akkor tudjuk, hogy a kötőhártyánk, szaruhártyánk is nagyon érzékeny tud lenni a fénysugárzásra, gyulladások tudnak kialakulni, keratitis tud kialakulni, ami nagyon kellemetlen, fájdalmas, szúróérzéssel, kifejezett könnyezéssel és fájdalommal jár. Gondoljunk csak arra, amikor például síelünk megfelelő védőszemüveg nélkül, vagy tengerparton, óceánparton tartózkodunk, ahol ugye a víz felületéről még extrában érkezik a fénysugárzás a szemünkbe. És hát akik sokat dolgoznak például a napon, nem egyszer jelentkeznek kötőhártya kettőzettel, kóros kötőhártya kettőzettel, ezt az irodalom pterigiumnak nevezik, ami ahogy halad rá szépen a kötőhártya kettőzet a szaruhártyára, akkor ez torzítani tudja a szaruhártya görbületét, és gyakorlatilag ezáltal olyan törési hibát okoz, hogy már a látásélességben is mindez megnyilvánul, és az károsodik. A szemlencsének az öregedési folyamata is ismert, ami ugye egyrészt a korral is bekövetkezik, de hát a fénysugár az nagyon nagy mértékben hozzá tud tenni ahhoz, hogy az öregedési folyamatok gyorsabban bekövetkezzenek, a szürke hályok hamarabb alakulhasson ki, és ahogy haladunk a szem mélye irányába, ugye tudjuk azt, hogy a szem mélyében ugye a látóideg hártya, ami egy nagyon-nagyon fontos és ennek különösen kiemelt része, ugye a makula az éleslátás helye, az szintén károsodni tud. Mindenki hallott az időskori makula degenerációról, aminél tudjuk egyik ismert tényezője a kialakulás hátterének, ugye pontosan a káros fénysugaraknak a bejutása a szembe. Úgyhogy nagyon fontos, hogy védjük a szemünket, hiszen a káros sugárzások azok nem csak a bőrnek a betegségeit és problémáit idézik elő, de nagyon hasonló folyamatokat tudnak előidézni a szemben is.
0: Térjünk rá akkor a napszemüvegekre, nem véletlen, hogy ezeket vizsgálják, gondolom nem elég, hogy egyszerűen csak sötétít egy bizonyos szemüveg. Mire figyeljünk ezek választásakor?
1: Nem. Az, hogy egy napszemüveg sötét, az tulajdonképpen semmit nem jelent. Tehát, hogyha sötétebb az üveg, az nem jelenti azt, hogy az az UV sugárzással szemben jobban védene bennünket. Az UV 400-as jelet, illetőleg a CN jelzést kell figyeljük. A CN jelzés ugye az az európai megfelelőséget jelenti. Ekkor biztosak leszünk abban, hogyha ez a jelzés szerepel rajta, hogy megfelel az európai standardoknak, és biztonságban tudhatjuk magunkat egy ilyen szemüvegben, hogyha tartalmazza azt, hogy UV 400 szűrős, hiszen az UV 400 az azt jelenti, hogy mind az A, mind a B sugarakkal szemben megfelelő védelemmel rendelkezik a szemüveg. Az pedig, hogy milyen színű a szemüveg, az tulajdonképpen érzetbeli különbségeket okoz. Vannak olyanok, amelyeket jobban ajánlanak síeléshez, vagy a tengerparthoz, de igazából ezek sokszor egyéni preferenciák kérdései is, hogy ki mennyire sötétített üveget szeret, vagy éppen milyen színezetű üvegben érzi jól magát. Azokban az életformákban, élethelyzetekben, amire ő választja a napszemüveget.
0: Hamarosan folytatjuk témánk továbbra is, szemünk egészsége és a napszemüvegek fontossága. Dr. Csutak Adrien, a Pécsi Tudomány Egyetem szem- és szakorvosa a vonalban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Témánk továbbra is a megfelelő napszemüveg választása, hiszen itt a jó idő, egyre többen veszik fel a napszemüvegeket, de egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszünk szemünk elé. Nagyon sok olcsó, bizonytalan eredetű napszemüveg akár többet árt, mint használ. Egy országos fogyasztóvédelmi vizsgálat is elindult, ahol többek között azt nézik, tényleg megfelelő-e az UV-szűrés azoknál a szemüvegeknél, amiket nap mint nap hordunk. Témánk továbbra is szemünk egészsége. Vonalban dr. Csuta Adrián, a Pécsi Tudomány Egyetem Szemészeti Klinika vezetője, szem- és szakorvos itt a Rádió 1-en. Beszélgessünk arról, hogy mennyire terheli meg a szemet az a folytonosság, ha sötét helyről világosba megyünk, majd vissza, és ez váltakozik rendszeresen.
1: A szem ehhez nagyon-nagyon szépen tud alkalmazkodni, ugye a pupillánknak a tágassága mindig alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, ez természetesen időt vesz, viszonylag rövid időt igénybe, de ez egyfajta védelmi rendszerként is működik, és ezért nagyon fontos is az, hogy vigyázzunk azzal, hogy milyen sötét üvegeket teszünk esetleg a szemünk elé, amelyek nem megfelelő UV-védelemmel rendelkeznek, hiszen ezáltal pontosan ezeket a védelmi folyamatokat iktatjuk ki. Tehát amikor kimegyünk egy nagyon fényes helyre, ugye a fény hatására a pupillánk beszűkül, és ezáltal messze nem ugyanaz a mennyiségű fénysugár tud a retinára, a látóideg hártyára jutni, illetőleg magába a szem belsejébe is, tehát a lencse vonatkozásában is már egészen más terhelés érvényesül. És itt nagyon fontos az, hogyha ezt a védelmi rendszert kiiktatom egy sötét, de nem megfelelő szemüveggel, akkor ugye a fénysugarak simán tudnak hátrajutni a szembe, és ezáltal károsító hatást kifejteni. Tehát igazából bizonyos mértékben ugye megterhelés, hiszen alkalmazkodás, de ez inkább egy jó értelemben megterhelés.
0: Köszönöm szépen. Van-e bármi kenőcs, szemcsepp, amit érdemes használni, hogyha valaki sokat van napon? Kell-e egyáltalán?
1: Hát a bőrgyógyászok mindig elmondják, ugye az UV-védelem a legfontosabb. Most már egyre inkább előtérbe kerül, hogy lehetőség szerint különösen az arcbőrön egy 30-as faktorú védelmet használjunk, és azt tudom mondani, hogy az arcbőrünk vonatkozásában is, hogyha nézem és összehasonlítom az arcbőrt a szemhéjjal, a szemhéjbőre az nagyon-nagyon vékony, érzékeny, különösen az alsó szemhéj vonatkozásában, úgyhogy mindenképpen szükséges a védelem a szemünk vonatkozásában is. Nem csak napszemüveg formájában, de kenőcsök formájában, illetőleg tudom javasolni, a fiatalok nagyon szeretik a baseball sapkát, sok mindenkinek jól áll a kalap. Én azt gondolom, hogy olyan mértékben változott meg a védő pajzs a föld körül, illetőleg annyira megváltozott a napsugárzásnak a mértéke, erőssége ma már Magyarországon is, hogy mindenképpen érdemes ezekre az apró, de divatos kiegészítőkre nagyobb hangsúlyt fektetni.
0: Nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk mindenről. Témánk volt szemünk egészsége. Dr. Csutak Adrián szemész szakorvos volt a vendégem, a Pécsi Tudomány Egyetem Szemészeti Klinika vezetője itt a Rádió 1-en.
2: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Szó volt egy mohácsi egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény működéséről, amely segítséget és lehetőséget biztosít a rászoruló fiataloknak. Nem sokára jótékonysági bált is tartanak, ennek részleteiről az általános iskolai intézmény egység vezetőjét hallottuk. Szó volt a Mohácstól nem messze található Kőbánya munkájáról, hiszen ismét nyílt napot tartanak majd Bükkösdön nyáron. Itt a monumentális munkagépeket, a modern, fenntartható szemlélettel működő bánya kulisszatitkait ismerhetjük meg. Erről a gyárigazgatótól is hallottunk pár érdekességet a műsorban. Nem sokára felvonultatják a baranyai pezsgő különlegességeket is, egy igazán hangulatos tetőteraszos bulira várják az érdeklődőket. Mi az ízekről, a szőlőről, a pezsgő felhasználásáról és a baranyai különlegességekről beszéltünk. A program egyik szervezője volt a vonalban, és szemünk egészsége is előtérbe került. Nagyon sokan veszik elő a napszemüveget a jó idő kezdetével, de nem mindegy, hogy mivel óvjuk szemünk egészségét. Erről a Pécsi Tudomány Egyetem Szemészeti Klinika vezetőjét hallottuk. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután a szokott időben, 12:45-től szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Szép napot, Molnár Kristófot hallottad.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habópipőke című előadás a Rómeó és Júlia, a Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Info pont.pécs.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismert, és ebben az órában is közeledik egy olyan dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallani fogunk a Budapest Parkban május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztivál

akár érdemes is hívni a 0620-311-111-et. Szóval május 24-én érkeznek a világsztárok, Extenden kívül még Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, és hát persze az After Party-n ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is. Most Ray Daltontól hozom az aktuális.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nagyon nagy harc volt az elmúlt pár percben egy, azaz egy darab igazi mai slágerért. Újabb neveket írok már is a vendéglistánkra. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap, mindjárt itt van.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Hú, Ibolya.
0: Hú, Ibolya?
1: Hú, jaj, nem, csak bekerültem, és jaj, nagyon izgulok.
0: Becuki vagy. Figyelj, én is izgulnék egyébként fordított esetben. Én itt lazázgatok, itt van a mikrofon, a kis megszokott közegem.
1: Jó, annyit hallgatunk titeket, és páromnak ez a kedvenc száma.
0: Na.
1: Ha kérdezed, hogy mi volt az olasz slágere.
0: Igen.
1: Akcent Tóth Abigail, Sugar Daddy.
0: Nagyon jó vagy, és a 10. ráadásul.
1: Nem mondod!
0: De!
1: Úristen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó vagy!
1: Jó, kicsit remek a hangom.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És képzeld el, hogy ezt a dalt élőben lehet majd hallani. Előadja az Accent és a Tóth Abigail.
1: Igen, tudjuk, mert állandóan hallgatjuk, és még nem voltunk a szülinapon. És aminek nagyon örülök, hogy a páromnak 22-én van a születésnap, a férjem, és vele szeretnék menni.
0: Hát akkor ez egy dupla ünneplés lesz, ennek nagyon-nagyon örülök. Ne tedd még le a telefont, jó? Megbeszélünk
1: okay,
0: ezt.
1: Oké, köszönöm, köszönöm szépen. Szia, szia.
0: Játék a következő órában is lesz. Taylor Swift pedig mindjárt ér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Isten éltesse a mai nap, a hét és a tegnapi nap születésnaposait, például a kereken 100 éves Sir David Attenborough-t. Hát bizony 100 éves lett a legenda, aki, mintha mindig is itt élt volna a Földön, a legnagyobb harmóniában a flórával és faunával. Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, akiről több mint 50 fajt neveztek el az évek alatt. Miatta neonsárgák a teniszlabdák, mert hogy a 60-as években ő szúrta ki a wimbledoni közvetítések alatt, hogy elég nehéz a fű miatt észrevenni a teniszlabdákat. A mai napig, vagyis hát most már 100 évesen is igyekszik személyesen válaszolni a rajongói levelekre. És hogyha azt gondolnánk, hogy most már pihen, hátradől, ez nincs így, jelenleg éppen narrálja a Kék bolygó 3 természetfilmet. Ja, és a Lego nem teketóriázott, tegnapi hír, hogy a 4-től 99 éves korig ajánlást módosították 100 pluszosra. Úgyhogy David Attenborough és a szintén 100 pluszos Dick Van Dyke most már együtt legózhatnak. Alex Warren és egy cseppet sem átlagos dal az Ordinary a folytatásban.
1: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig hát kicsit torlódik Letenye felé, Kápolnásnyéknél. Tóth Zitától jött az üzenet, mert a terelés van a Strádán. Balesetmentes kilométereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pontpecs.hu.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

Alnak. A új zene. A új zene. Akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió egy .hu-ra. Lájkold a rádió egy Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a rádió egyet? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a puertorikói hangulat után, pedig kedvenc francia DJ-nk a folytatásban, David Guetta, Soir Republic-kal közös dal. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és páros belépőt a május 24-i születésnapi fesztiválunkra ebben az órában is lehet nyerni. Ha valaki elcsípi Cyril remixében Ed Sheeran Camera dalát, na akkor érdemes majd tárcsázni minket, ez bármikor eljöhet. David Guetta, Soir Republic, hozom már is. Let's make

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Let's get

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 perccel járunk fél négy előtt, és eddig még nem szólt az óra dala. Az a dal, amit két hét és egy nap múlva hallhatunk a Budapest Parkban, ez ugye Siri remixében Ed Sheeran és a Camera. Hát ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik, úgyhogy legyünk résen Rádió 1-esek. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda pop klasszikus, már-már mondhatjuk rá, nothing breaks like a heart, semmi nem fáj jobban a szívnél. Dehogy nem, ha valaki lecsúszik a születésnapi fesztivál játékunkról az utolsó pillanatban, na az nagyon tud fájni. Ed Sheeran Camera most a Siri Remixben szól, ezt a dalt 2 hét és 1 nap múlva tuti biztos hallani fogjuk a Budapest Parkban. Mindjárt itt van.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecclesy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és újabb játékhoz érkeztünk el.
1: Ja, Laci vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Mit hallottál? Mi szólt?
1: Az Ed Sheeran, Siri Remixben és a Camel.
0: Pontosabb vagy, mint a Wikipédia, de tényleg. Ezt így fejből tudtad?
1: Igen.
0: Voltál már korábban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Nem voltam.
0: Ki az, akit nagyon vársz?
1: Szerintem Siri-t.
0: Siri-t nagyon sokan mondják egyébként. Képzeld el, hogy a tizedik vagyok, és személyesen láthatod a kedvencedet, ha mondod a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Hogy ne örülünk!
0: Na hát ezt nagyon könnyen összehoztad. Kivel fogsz bulizni, tudod már?
1: Párommal, mennyasszonyommal.
0: Ne tedd még le a telefont, fontos pillanatok következnek adáson kívül. Gratulálok, és nem sokára köszi. Találkozunk.
1: Köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Sam Felt, Heart Like Mine. Ezt a dalt kell levadászni, és hogy fokozzuk a jó kedvet, Lojjal indul a következő óra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Davidre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
8: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
10: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
11: Felmerülhet benned a kérdés, miért van ekkora szükség a vérplazmára a modern orvoslásban? A válasz azokban a betegekben rejlik, akiknek az élete nap mint nap ezen múlik. A vérplazmából készült gyógyszerek nélkülözhetetlenek az immunhiányos betegségek kezelésében, a súlyos égési sérültek ellátásában, valamint a vérzékenységben szenvedő páciensek életminőségének javításában. De emellett műtéteknél, transzplantációknál és bizonyos daganatos betegségek terápiájánál is alkalmazzák őket. Gondolj bele, egyetlen vérzékeny beteg éves gyógyszer adagjához akár több száz donor önzetlensége szükséges. Amikor időt szánsz a plazmaadásra, közvetlenül hozzájárulsz ahhoz, hogy ezek a betegek teljesebb, biztonságosabb életet élhessenek. Ez egy olyan segítségnyújtás, amelynél pontosan tudhatod, hogy a plazmád jó helyre kerül, és valódi esélyt ad másoknak a gyógyulásra. Egy önzetlen gesztus tőled, ami másnak az életet jelentheti.
10: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
3: Reklámot hallottál.
4: Rádió 1. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
3: Rádió 1.
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 perce járunk 4 óra után. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, és kapás van. Hello!
1: Szia, Márti, a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Sziasztok! Sam Fett, Heart Like Mine, erre csapjatok majd le.
1: Oké, köszönöm.
0: Jó, segítettem. Sziasztok!
1: Szia!
0: És ez persze a többi Rádió 1-esnek is szól, hiszen május 24-én a Budapest Parkban a szupersztárjaink között ott lesz Cyril, a Switch Disco, Sam Fett, Accent, és a persze a Rádió 1-es DJ-k. A dal, amit ebben az órában keresünk, az a Heart Like Mine Sam Fett-től, ez pedig Bibi Rex, a vadi új dala.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy 7 perccel fél öt előtt, és nem volt még az óra dala, vagyis Sam Felt és a Heart Like Mine, úgyhogy ez azt jelenti egyben, hogy közeledik is nagyon. Május 24-én, vagyis 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban együtt bulizunk a szupersztárokkal, Sam Felttel, Cyrillel, a Swiss Discoval, Accenttel és a Rádió 1-es DJ-kkel. Nem sokára jön az óra dala, most pedig a tavalyi fesztivál fellépőket hozom, a német EDM Tesó párost.
1: Hey, we're Fastboy
2: here on Radio 1 Hungary.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Heart Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk, Cyrillel, a Swiss Disco-val, Accenttel, ez most a Heart Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 3:30 járunk, 3:45 után. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokára érkezik Kuki, francia Muki. Ja, itt van már Kuki. Szót kér, melyik mikrofont adjam neked, Kukker? Várjál, ebbe beszélj bele.
1: Szervusz, Marti, sziasztok mindenkinek.
0: És nálad is lesz játék, képzeld el.
1: Hát és rossz között, igen.
0: Na de most koncentráljunk a jelenre, mert valaki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Norbi vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na ma úgy tűnik, hogy támadnak a pasik. Múlt hétvégén pont ellentétes tapasztalatok voltak. Honnan hívsz, Norbi?
2: Épp Abátszalogról.
0: Ó, és mit csinálsz?
2: Tiszadónál voltunk, elég fározni.
0: Akkor süttettetek a hasatokat, ugye? Nagyon klassz idő van.
2: Igen, igen, igen, nagyon jó.
0: Na milyen zenét hallottál?
2: Sam Feltől a Heart Like Mine.
0: Elképesztő, white füled van. És a 10. vagy ráadásul. Amit Fárert hallom az anyósülésről?
2: Igen, igen, igen, igen, a kedves feleségem.
0: Na hát most jön az a rész, hogy...
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerre.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálok, és hát azt hiszem, hogy felesleges a kérdés, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen,
0: mert hogy ott ül mellette, ne tedd még le a telefont, jó, felvesztük az adataidat.
2: Köszönöm.
0: Május 24 jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban jönnek a szupersztárok, Szemfeld, Cyril, Accent, Switch Disco, aztán a Rádió 1-es DJ-k az After Party, és a játékunk bizony folytatódik Kukinál is, hogyha felcsendül 6 óra után egy olyan nemzetközi előadó, aki ott lesz a buliban, akkor érdemes hívni minket. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt 10 órakor. Egy Sirán, Bad Habits, ez a kilépőzeném, szuper jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igaz.

egy, aki hiányzik, de gondolunk rád, valak este feltöltönni. Nagyon szeretlek, addig is imádlak, hiányzol, szeretlek, puszi baba és a család. Ezután sziasztok, szeretném kérni, nem csak Gabert küldte, nem SMS is, Lush Life.

Ez itt a Rádió 88, sok igaz ima is legyen megy, szongírta nekem, szia Kuki, szeretnék küleni egy összemot az én drága férjemnek, Jócónak, üzenem neki, hogy jobb társát nem is kaphattam volna, nagyon szeretem,

Rádió egyet csak igazi, ma is lágjár megy, az egyik üzenekit szól, szia kuki, autózunk Cece felé, és szeretnék egy jó zenét kerén magunknak, köszi előre is, Monika volt.

0: Ez most még nincs kívánság műsorjú. Ezután, szia Kuki, ez aranyos, Fikasnak üzenem, nagyon várom a holnapi szenvedést, üdv a taricskás. Végül is ez Adam jatta ezt nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság, lennök fiúk vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.
0: Te legújabb dal tőled, te legalegújabb, mert rengeteg új zene van tőled, ez a legfrissebb. The Way You Are, ez a szám címe, hidetek nekem, imádni fogtok. Hungary maximálisan bulizunk!

0: kívánság műsor, és nem sokan játszani fogunk, és hamarosan újra zenélünk. Kivel találkozunk, ezt is én mondom, Kamrad, be mine! Be mine.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Parkban, mert lesz a Rádió egy szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbálj meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió egy szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó vége, most kihez van szerencsém, halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően érzem magam, fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De hát, valami új sláger tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legelem megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, hát megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik, az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké. Jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonat, vigyázz magad rá, jó?
2: Köszönöm, szia, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia! Na, lennok fiúk, érkezik akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt, a szám címe, még egyszer elmondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Gyöngycsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Gergő, szia Gergő, hogy vagy?
2: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak, és Palackatának.
1: Okay.
2: Ennyi lenne.
1: Köszönöm szépen a telefonat, és én kívánok neked egy szuperkeremes hétvégét, jó?
2: Egy olasz számot.
1: Oké. Okay. Lejátszom neked, ti amo, jó, ez jó lesz. Sara Perce, ti amo. Ciao, ciao, Gergő, jó legyél. Szia-szia.
2: Jó, szia.
1: Na, lányok, fiúk, nézzünk SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy ha esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lehet nyerni, jó? Szia Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulunkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni, épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi nektek sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1, egy jó számot szeretnék kérni, Kabara, valami víztározon horgasszó

teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de a következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van azaz Csunu, Rádió E, csak igazi ma is legjár megy. Bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az elfelé tartunk Dudara, helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiammal és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni, Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricci és Paveri. Sare Paracetti Amo! Ez a DJ Junior Remix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Spooky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonatúsa végén most ki ez, most szerencsém, halló?
2: Hello, Hód vagyok, éppen hazafelé tartom kisfiammal Tatáról.
1: Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranya megyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádot.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad? Ki volt?
2: Cyriltől hallottam a Still Into You című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratulál, kivel fogsz menni?
2: Nem tudom, még kitalom.
1: Hát milyen nem mondtálod, Kuki, gyere ma velem?
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó, na. Van, oké.
2: Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy tedlen, minden kell beszélned a son kívül, felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Ne tedlen most, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit, ne tedd le. Következő rabán, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, a szám címe Stay a Little Longer.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A barátú show végén üséges ágátunk. Gizmo, szia Gizmo!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen, most pihenünk.
1: Ja.
2: Ezen a hétvégén.
1: Pihenünk. Ja, na ez jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldöni?
2: Franciskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked,
1: családodnak. Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefont, jó pihit kívánok neked, jó?
2: Köszönöm, szia, szia.
1: Ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra közön, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 szülinepi fesztivállal, igen. Akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonálom, mondd meg a szlogent, és cserébe kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
3: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
5: Fölháborító.
4: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát. Megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
6: nyesedéket. Hogy soros bélem.
4: Igen, megnyerősítja, hogy soros bélem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
5: Benne vannak még a régi emlékek.
4: Így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
6: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
4: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
6: látni mögé. Akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
4: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegybe. Ezt a kis galambot nem találtam, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
6: Szeretném képzelni?
4: Nem hiszem.
5: Jari bátyám, gratulálunk.
4: Jari bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jari bátyám.
6: Óvodában, délutános vagy. Járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök,
4: tudod? Igen, végre csönd van.
7: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
4: Minden ember.
7: Ez jó. Kávézni, jó.
6: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
5: És ez óvodédi, lőnek!
4: Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték
5: Béjánost. De kedvesek.
6: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy János egy ilyen légkuskával.
4: Igen, egy cigivel a száján.
6: Igen.
4: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló.
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki, melyik város?
2: Egy Virgótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, rendben, csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsónémedi.
1: Alsónémedi, jó van. És kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, Márknak, meg magamnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen, a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az egyik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne Bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya lesz, esetleg gratulációkép keretnék egy összámot neki. Szandrának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, Baba Nemet, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani Baba Nemet, ugye? Baba Nem. Baba Nem. Baba Neme, ez van nyerva. Jó, oké, akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk a szám címe React. Hallottatok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy, halló, szia! Halló!
2: Halló, halló!
1: Halló, jó reggelt! Halló! Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves, hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak!
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, okay, mit hallottad, kit hallottad?
2: Mit diszkoltól léktet.
1: Oké, okay, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis mateklecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottát közben, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a keresem, hogy neted le, megbeszélünk minden adáson kívül, neted le, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának, fiúk. Most viszont a zenélünk érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem a konyhában valamit főz. Csak szólok. Baby.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Morál Tusó végén, Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia, minden oké, fetázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió Egy.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd a pörgő számot, én tőle lesz, hogy megint a kedv.
1: Ja. Kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoli-nak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia, kucsi, csalka.
1: Szia, szia. Na, érkezik nálunk az isteni Earth és Purple Disco Machine elégült eszem címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is sláger megy.
0: 0620 3

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kértél tőlem Ray Dalton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: De cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél neki küzdeni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Csau, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szebi vagyok, és szeretnék kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, sebas, amit kértöltelem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helyiség Franciaországban, érezzél magad, ott jó, érkezik el újabb Ray Dalton nálunk, a szám címe Blood Running.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennok fiúk, ne menetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, ma este 9 óra érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy szülinépi fesztiválra, jó, oké? Allez, Kuki voltam, én kívánok nektek egy szuper kereményes estét. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger.

0: Ha új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
0: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
5: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkinek. Ki DJ Junior vagyok, támogatom a Bárányra ráfér, tegnap hosszú szettet játszott, biztos elfáradt, nagyon nézd, két órát még életében nem diszkozott. Legalábbis diszkosítva még biztos nem volt ilyen. Ma este meg Kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok.
6: Ladies and gentlemen, my damon, hermelen, messző hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Endmi egyébként most a hajógyári szigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
4: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Ed Sheerannel köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit. A kamerával indul a Diszkósít. Jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszinülő diszkos itt a Rádió 1-en. Bárány Attila mixa, itt van Hamvai PJ és én DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Itt akartam mondani, hogy tényleg mezőtúr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk is lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bunyászvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet-en itt-el, Pátyol, ahol bemutatkozik majd a diszkosít pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik, de hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosít pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől tapig, feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-dal.
2: Erről a

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Csak már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett a csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és

0: kíváncsiak rá.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi ma és lágerek között érkezik egy dal premier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dalal, DL, ez a 5 Star itt a diszkos, itt az igazi ma és lágerek között, természetesen Bissen Shell-ben.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, Bárány Attila pörgeti, lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok, majd lejátszok mögé, ahol volt egyszer egy egoist partin.
1: Akartam mondani, hogy holnap este vasárnap mixelek 8-9-ig itt a rádióban, a Diszkosit Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, ugye bár tegnap maratoni hosszúságú Diszkosit partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen, engem ez nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmit, ez abba gimi gimit meg.
2: Ura,
0: ilyenek, be, diszkó számokat. Azért, hogy
2: az
0: úgy sem. Így van, így van.
2: Mondjuk ez biztos.
1: Meg még van az a
0: bánatos dolog. Szerintem ezt se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Bissenssel, és még annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson érkeznek. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: 100%-os magas BPM tartalmú Adrian színnölött diszkosít a Rádió 1, itt van Bárány Attila, aki mixel, Hamvai PJ és én DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttad?
1: Nem, még nem.
2: Én láttam.
0: Nekem tetszett.
2: Hogy tetszett?
0: Nem. És lesz folytatása.
2: Na, akkor majd én eldöntöm, de baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jeffrey Jackson játsza ugye Michael igen. szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
2: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor nekem
1: tetszett a filmet. Ezek után, hogyha Junior bele tudott kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe is.
0: Nem lenne elég.
2: A kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt. Hagyjuk már vieséget. Na, menjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sense Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dallal biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger Mediszkos itt a Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hanvai PG-vel búcsúzok ma estére. Ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhenddel. Szavaztok!
1: Én most itt leteszem a lantot, aztán kiskuhalasan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, hogy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuhalason a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt egyszer egy egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy éjféltől kiskuhalason ott, a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időbe le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, vasárnap este 8-tól találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

0: Termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
1: Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ezt biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Loving Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. At the turntables now. Loving arms. Loving arms.

0: feldolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencük. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titok challenge, hogy már megint játsszuk, úgyhogy... Úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Hogy, hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz!
1: Jó lesz az, inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Man Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show szombat este, holnaphoz két hétre jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál, de jó ezt kimondani, találkozzunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és burizzunk együtt világsztárokkal, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, mellettem most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször, emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor live mixeztünk.
0: Sütött be a nap, így
1: igen,
0: van.
1: Igen. És már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van. Brando és a When You Stay, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: It's Her a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Cyril bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén, kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok!
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön New Week!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Így van, hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello, szevasztok, Rádió 1-esek, igazán jó zenékkel érkeztem ma is, úgyhogy csavarjátok fel a hangerők, mert tele leszünk jó zenékkel itt a Rádió 1-en.
2: Oh,

0: Énekeltünk egy vadonatúj Chainsmokers dalt, ez jön most.
1: Igaz, még egy kicsit barátkozni kell az embereknek vele, de szerintem be fog érni egy-két héten belül, úgyhogy hangerőt feltekerni itt a Rádió 1-en.
0: Ez tehát a Chainsmokers és az Echo.

0: Ricardo Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia. Elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azóta, és most már nem is félek tőle, ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát ezért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyen.

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne felejtjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu-n. Mellette most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meghúzzuk, gyertek velünk!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál. Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
2: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
3: World is mine.

0: It's new.
1: Mindenkinek zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello, Anti!
2: Sziasztok, rádiógyesek! Kellemes szép estét mindenkinek! Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imádnak itt a Rádió 1-en. Ami szól, és amivel indulunk, az nem más, mint a Butterflies itt a Burn This My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Május 24-én a Budapest Parkban a nemzetközi szuperszárok, akik ott lesznek, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, felép az összes Rádió 1 DJ, bővebb információk a www.radio1.hu-n. Mellettem most Antonio a lemezjátszók mögött és egy nagy klasszikus jön, teljesen felújítva.
1: Így van, képzeljétek el, feldolgozták a Calabriát, egy picit feszesebb, elektronikusabb köntöst kapott. Aki készítette, az nem más, mint Next Boy, és ez a Calabria 2026-os verziója.

0: Az első hallásra ez a következő zene tele van ilyen földön túli hangokkal.
1: Imádjuk Gorgon City-t Gerivel, remélem ti is imádjátok. Ez a dal szerintem zseniális lett, de nem azért, mert Hajnal 5 a zene címe, hanem azért, mert ezek a hangok, amiket ők elővesznek előszeretettel, szerintem zseniálisak. Imádjuk őket. Gorgon City-vel megyünk tovább, ez a 5 AM, itt a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Antonio Szoke szerint nálunk indította be a szombat estét. Hol fogod folytatni? Hová mész innen?
1: Én itt leszek nem messze a rádió egy stúdiójától, és magammal foglak rángatni, Geri, úgyhogy készülj föl, nem mehetsz haza. Itt leszek a budai oldalon, egy szabadtéri szórakozó helyen, bulizhatunk még együtt. Jövő héten találkozunk itt a Rizmer Rádió Show-ban. Sziasztok, rádió egyesek, szia Geri!
0: Ciao, Anti, Kashmir jön és a Wild Ride. Éjféltől pedig a Guest Mixben egy fiatal ukrán tehetség, Tim Bliss a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is, World is Mine Rádió Show, Rádió 1.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

Mine Radio Show starts now. Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, jön az e-heti guest mixünk. A lemezjátszók mögött innentől kezdve egy fiatal ukrán szupertehetség, ismerkedjünk meg vele, úgy hívják, hogy Tim Bliss.

50 in my Benz, need 100 grand, spending

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Tim Bliss.

My dimension.

0: Az időnk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, mindenkinek jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Vannak, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fallout basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit, 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel, 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulattal. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain on Me, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi